0: tartották a magyar érettségit, mint második idegen nyelvi vizsgát. A felsőpújai Liszt Ferenc gimnáziumban idén két vizsgázó is volt, akik ráadásul júniusban szóban is számot adnak tudásukról. Az ORF magyar oldalának beszámolója szerint az érettségi feladatai többféle témát érintettek. Az olvasás és hallásértési részek a sportról és a tanulási tippekről szóltak, az egyik feladatban pedig egy fiatal sportolóval készült interjút kellett meghallgatniuk a diákoknak. Emellett több nyelvhelyességi kérdés is szerepelt a vizsgán.
1: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Schattowitsch. Deutschkreuz wählt am 13. September. In Deutschkreuz wird am 13. September ein neuer Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Andreas Karcsics von der ÖVP war Ende April zurückgetreten. Seit dem Rücktritt führt SPÖ-Vizebürgermeister Jürgen Hofer die Amtsgeschäfte. Für die ÖVP werde die Gemeindeparteiobfrau Eva Heidenreich kandidieren. Der vorgezogene Wahltag soll am 4. September stattfinden. Sollte im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen, folgt am 11. Oktober eine Stichwahl. Festivalstimmung im Schlosspark. Im Schlosspark Esterhazy in Eisenstadt findet wieder das Forest Glade Festival statt. Unter dem Motto When We Were Wild and Young wurde voriges Jahr ein großartiges Comeback gefeiert. Nun soll das Festival wieder jährlich stattfinden. Fans dürfen sich unter anderem auf Rise Against, The Subways und Ash freuen. Mit dabei ist auch die burgenländische Rockband Ramazzuri aus Deutschkreuz. Das Forest Glade Festival findet am 11. Juli statt. Mein Bezirk verlost 3x2 Karten. Die Teilnahme erfolgt online und endet am 19. Mai.
2: Azbeszt az utakon, Burgenlandban. A tartományban továbbra is vita van az azbeszttel szennyezett útburkolatok miatt. A Greenpeace újabb mintákban mutatott ki azbesztet, és ismét intézkedésre szólította fel a tartományi kormányt. A tartomány vezetése azonban bírálta a környezetvédő szervezet módszereit, szerintük a Greenpeace egyoldalú mérésekkel próbálja felnagyítani a helyzetet, és ezek az adatok nem mutatják a valós egészségügyi kockázatot. Hangsúlyozták, hogy a nyugat-magyarországi helyzet nem hasonlítható Burgenlandhoz. Közben a tartomány szerint a szövetségi kormánynak is lépnie kellene az ügyben. Az illetékes minisztérium szerint ugyanakkor jogi hiányosság nincs az azbeszt tartalmú anyagok kitermelésére és forgalmazására vonatkozó szabályozásban. Újra volt magyar érettségiző Felsőpulyán. Szerdán tartották a magyar érettségit, mint második idegen nyelvi vizsgát. A felsőpulyai Liszt Ferenc gimnáziumban idén két vizsgázó is volt, akik ráadásul júniusban szóban is számot adnak tudásukról. Az ORF magyar oldalának beszámolója szerint az érettségi feladatai többféle témát érintettek. Az olvasás és hallásértési részek a sportról és a tanulási tippekről szóltak, az egyik feladatban pedig egy fiatal sportolóval készült interjút kellett meghallgatniuk a diákoknak. Emellett több nyelvfejességi kérdés is szerepelt a vizsgán.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Schattowitsch. Deutschkreuz wählt am 13. September. In Deutschkreuz wird am 13. September ein neuer Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Andreas Karcsics von der ÖVP war Ende April zurückgetreten. Seit dem Rücktritt führt SPÖ-Vizebürgermeister Jürgen Hofer die Amtsgeschäfte. Für die ÖVP werde die Gemeindeparteiobfrau Eva Heidenreich kandidieren. Der vorgezogene Wahltag soll am 4. September stattfinden. Sollte im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen, folgt am 11. Oktober eine Stichwahl. Festivalstimmung im Schlosspark. Im Schlosspark Esterhazy in Eisenstadt findet wieder das Forest Glade Festival statt. Unter dem Motto When We Were Wild and Young wurde voriges Jahr ein großartiges Comeback gefeiert. Nun soll das Festival wieder jährlich stattfinden. Fans dürfen sich unter anderem auf Rise Against, The Subways und Ash freuen. Mit dabei ist auch die burgenländische Rockband Ramazzuri aus Deutschkreuz. Das Forest Glade Festival findet am 11. Juli statt. Mein Bezirk verlost 3x2 Karten. Die Teilnahme erfolgt online und endet am 19. Mai.
2: Aszbeszt utakon Burgenlandban. A tartományban továbbra is vita van az aszbeszttel szennyezett útburkolatok miatt. A Greenpeace újabb mintákban mutatott ki aszbesztet, és ismét intézkedésre szólította fel a tartományi kormányt. A tartomány vezetése azonban bírálta a környezetvédő szervezet módszereit, szerintük a Greenpeace egyoldalú mérésekkel próbálja felnagyítani a helyzetet, és ezek az adatok nem mutatják a valós egészségügyi kockázatot. Hangsúlyozták, hogy a nyugat-magyarországi helyzet nem hasonlítható Burgenlandhoz. A tartomány szerint a szövetségi kormánynak is lépnie kellene az ügyben. Az illetékes minisztérium szerint ugyanakkor jogi hiányosság nincs az aszbeszt tartalmú anyagok kitermelésére és forgalmazására vonatkozó szabályozásban. Újra volt magyar érettségiző Felsőpulyán. Szerdán tartották a magyar érettségit, mint második idegen nyelvi vizsgát. A felsőpulyai Liszt Ferenc gimnáziumban idén két vizsgázó is volt, akik ráadásul júniusban szóban is számot adnak tudásukról. Az ORF magyar oldalának beszámolója szerint az érettségi feladatai többféle témát érintettek. Az olvasás és hallásértési részek a sportról és a tanulási tippekről szóltak, az egyik feladatban pedig egy fiatal sportolóval készült interjút kellett meghallgatniuk a diákoknak. Emellett több nyelvfejességi kérdés is szerepelt a vizsgán.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatowicz. Deutschkreuz wählt am 13. September. In Deutschkreuz wird am 13. September ein neuer Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Andreas Karczyc von der ÖVP war Ende April zurückgetreten. Seit dem Rücktritt führt SPÖ-Vizebürgermeister Jürgen Hofer die Amtsgeschäfte. Für die ÖVP werde die Gemeindeparteiobfrau Eva Heidenreich kandidieren. Der vorgezogene Wahltag soll am 4. September stattfinden. Sollte im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen, folgt am 11. Oktober eine Stichwahl. Festivalstimmung im Schlosspark. Im Schlosspark Esterhazy in Eisenstadt findet wieder das Forest Glade Festival statt. Unter dem Motto When We Were Wild and Young wurde voriges Jahr ein großartiges Comeback gefeiert. Nun soll das Festival wieder jährlich stattfinden. Fans dürfen sich unter anderem auf Rise Against, The Subways und Ash freuen. Mit dabei ist auch die burgenländische Rockband Ramazzuri aus Deutschkreuz. Das Forest Glade Festival findet am 11. Juli statt. Mein Bezirk verlost 3x2 Karten. Die Teilnahme erfolgt online und endet am 19. Mai.
2: Aszbesztezutak Burgenlandban. A tartományban továbbra is vita van az aszbeszttel szennyezett útburkolatok miatt. A Greenpeace újabb mintákban mutatott ki aszbesztet, és ismét intézkedésre szólította fel a tartományi kormányt. A tartomány vezetése azonban bírálta a környezetvédő szervezet módszereit, szerintük a Greenpeace egyoldalú mérésekkel próbálja felnagyítani a helyzetet, és ezek az adatok nem mutatják a valós egészségügyi kockázatot. Hangsúlyozták, hogy a nyugat-magyarországi helyzet nem hasonlítható Burgenlandhoz. Közben a tartomány szerint a szövetségi kormánynak is lépnie kellene az ügyben. Az illetékes minisztérium szerint ugyanakkor jogi hiányosság nincs az aszbeszttartalmú anyagok kitermelésére és forgalmazására vonatkozó szabályozásban. Újra volt magyar érettségiző Felsőpulyán. Szerdán tartották a magyar érettségit, mint második idegen nyelvi vizsgát. A felsőpulyai Liszt Ferenc gimnáziumban idén

0: Es ist 10 Uhr. Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch, Kroatisch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatovic. Asbestdebatte geht weiter. Greenpeace warnte erneut vor einer Asbestbelastung im Burgenland. Konkret wurden in Schleining, Holzschlag, Deutschkreuz, Horizon, Steinberg-Dörfel sowie Kaisersdorf asbestbelastete Schotterflächen dokumentiert. Greenpeace fordert Sofortmaßnahmen und wirft der Landesregierung Untätigkeit vor. Das Land hingegen kritisiert deren punktuelle Messmethode. Entscheidend seien konkrete Rahmenbedingungen, die Staubentwicklung sowie eine wissenschaftliche Gesamtbewertung. Monitoring gegen Borkenkäfer. Ein Borkenkäfer-Monitoring soll dabei helfen, die Schädlinge frühzeitig zu erkennen. Denn Trockenheit und Hitze begünstigen die Vermehrung des Käfers. Das Monitoring wird von der Landesforstinspektion und dem Forschungszentrum für Wald durchgeführt. Dabei werden die Tiere mit einem Lockstoff geködert. Im Burgenland stehen Borkenkäferfallen in Wäldern bei Mannersdorf, Oberwart, Kuckmirn, St. Martin und Forchtenstein. Besonders schädlich sind Borkenkäfer für Nadelbäume. Vyšibroj mŕtvych u prometu. Prošlo ľeto je rastol broj mŕtvych u prometu. Zväť od 400 smrtných slučajev u Austrii je dosiegnut najväčší broj od 2017. leta. To je izjavila štatistika Austria. Isto tako raste broj ranjenih pri prometnih nesriča. U Gradišću se je prošlo ljeto dogodilo oko 1000 nesričov. Oko 1200 ljudi su pritom bili ranjeni. Znatno rasle su i nesriče s električnimi bicikli kot i skuteri. Školski zbor pri Song Contestu. Zbor Savezne škole za elementarnu pedagogiku u Burti je bio pri generalnoj probi za prvi finale Song Contesta. Zbor je kot zemeljski dobitnik natjecanja u jačenju smio pohoditi priredbu u Bečatskoj štathale. Natjecanje United by Music je bilo razpišeno od ministarstva za naobrazbu. Zbor Fox Buffeb se je natjecao videosnimkom večjezične jačke Ein Lächeln, a Smile, Mosoli i Smih, u koje zaglušu jeziki gradišćanskih narodnih grup. Za zutrašnji finale Song Contesta se je i kvalificirala Hrvatska s ženskom grupom Lelek.
2: Azbeszt az utakon Burgenlandban. A tartományban továbbra is vita van az azbeszttel szennyezett útburkolatok miatt. A Greenpeace újabb mintákban mutatott ki azbesztet, és ismét intézkedésre szólította fel a tartományi kormányt. A tartomány vezetése azonban bírálta a környezetvédő szervezet módszereit, szerintük a Greenpeace egyoldalú mérésekkel próbálja felnagyítani a helyzetet, és ezek az adatok nem mutatják a valós egészségügyi kockázatot. Hangsúlyozták, hogy a nyugat-magyarországi helyzet nem hasonlítható Burgenlandhoz. A tartomány szerint a szövetségi kormánynak is lépnie kellene az ügyben. Az illetékes minisztérium szerint ugyanakkor jogi hiányosság nincs az azbeszt tartalmú anyagok kitermelésére és forgalmazására vonatkozó szabályozásban. Újra volt magyar érettségiző Felsőpulyán. Szerdán tartották a magyar érettségit, mint második idegen nyelvi vizsgát. A felsőpulyai Liszt Ferenc gimnáziumban idén két vizsgázó is volt, akik ráadásul júniusban szóban is számot adnak tudásukról. Az ORF magyar oldalának beszámolója szerint az érettségi feladatai többféle témát érintettek. Az olvasás és hallásértési részek a sportról és a tanulási tippekről szóltak, az egyik feladatban pedig egy fiatal sportolóval készült interjút kellett meghallgatniuk a diákoknak. Emellett több nyelvfejességi kérdés is szerepelt a vizsgán.
0: Rádió Móra. Das Wetter von GIUS 4 Austria.
3: Prime za našu regiju.
4: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
5: Das Wetter im Burgenland zeigt sich heute wechselhaft und eher trüb. Oblaci će biti gusti tijekom većeg dijela dana, a kiša će povremeno padati diljem regije. Für sonnige momente bleibt nur wenig Platz. Poslije podne nas očekuje ponovno više kiše, naročito u južnom i srednjem Gradišću. Der Wind dreht langsam von West auf Süd und bleibt meist schwach bis mäßig. Dnevne temperature će biti između 13 i 17 stupnjeva, die Tagestemperaturen betragen zwischen 13 und 17 Grad.
0: Das mehrsprachige Morgenmagazin.
5: Es ist kurz nach 10 und damit begrüße ich Sie herzlich willkommen zur letzten Stunde unseres heutigen Memo-Programms. Ich bin Daniel Frickert und begleite Sie noch bis zur Mittagszeit durch den Vormittag. In dieser letzten Stunde haben wir noch einiges für Sie vorbereitet. Uskoro javljamo se sa najnovim vijestima iz svijeta medija, a poslije toga se vraćamo zadnjoj temi pregleda tjedna. Außerdem haben wir die aktuellsten Veranstaltungen für Sie vorbereitet in unserem Veranstaltungskalender. Wenn Sie auch wissen wollen, was die ganzen ESC-Stars denn so zu essen bekommen, bleiben Sie dran, wir schauen hinter die Kulissen und in den Speisetopf. Ostanite s nama i slušajte Memo na Radio Mora.

0: Indul a Daráló, a térség kedvenc hétvégeindító műsora. DJ Lacival.
1: Ismét eljött a péntek este, és tudjátok, ha 8 óra akkor kezdődik az a műsor, ami garantáltan beindítja a hétvégéteket. Ez a Daráló Rádió Show itt a Rádió Morán. Sziasztok, én Keszler, azaz DJ Laci vagyok, és ma is elhozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendi magyar dalokat. A mai műsorban kifejezetten sok eurovíziós dalt is bekészítettem nektek. E-mail címünk a daraló@radiokotujamora.at, illetve facebook.com/darálórádió. Jó, itt is megtaláltok minket. Na de nézzük is, hogy mivel kezdjük ezt az órát. Mindjárt jön Cosmo és a Tanz Shine, majd hallhatjátok Pink Panther's Girl Like Me című dalát. Esélyként azonban már itt is van Sarah Engels eurovíziós dala, ez a Fire a Darálóban.

Érdekes momentum volt, amikor a Coachella fesztiválon Sabrina Carpenter egyik koncertjén feltűnt Madonna. Két világsztár, két generáció, most pedig egy közös újdonságban működtek együtt. Újdonságként hozom el most nektek a Bring Your Love-ot itt a Daráló Rádió Show-ban. Ask yourself.

Dylan Urmacher, Peter Rees és a Bassline szólt itt a Darello Radio Showban 1999-ből. Most pedig hozok nektek egy aktuális slágert. Jön Mike Posner és az I Went Back to Ibiza, méghozzá David Guetta remixében.

Kösz, hogy velünk tartotok, ez a Daráló Rádió Show itt a Rádió Morán, a mikrofonnál és a keverőpultnál Kessler, azaz DJ Laci. E-mail címünk daraló@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Hát nem jutott be az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjébe San Marino színeiben Senhit, pedig még Boy George-ot is bevetették ehhez a dalhoz, amit most indított nektek itt a Darálóban. Ez a Superstar.

Amúgy, ha már volt szó érdekes kollaborációkról, akkor pont ma éjfélkor jelent meg Martin Garrix és Ed Sheeran újdonsága. Jöjjön most a Repeat It, itt a Daráló.

0: Ez a Daráló DJ Lacival.
1: Pontosan 9 óra van, indul a Daráló második órája itt a Rádió Morán, a 98.8-on, a 92.8-on, nem sokára pedig még több frekvencián. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ebben az órában is hozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk továbbra is daraló@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Biztosan ott lesz a szombati Eurovíziós Dalfesztivál döntőn Horvátország képviseletében Lelek. Az ő Eurovision dalát hozom el nektek, jön az Andromeda Festival EDM remixben. Kellemes rádióhallgatást kívánok továbbra is!

9 nap múlva indul a Sopron Fest, július 2-a és 4-e között a Lőveregben lép fel többek között a The Prodigy, Azaria, Betonhofi, a Carson Kuma és például a Kispál és a Borz. A fesztivál idei témája a barátság, ennek jegyében közel 80 podcast beszélgetés, irodalmi est, kiállítás, gasztroprogramok és privát séták várják az érdeklődőket, de lesz jazzfesztivál, túrák és különleges tárlatok is. A Sopron Festen fellép Demjén Ferenc, Kruder und Dorfmeister, az Ergo és a Parno Graszt is, miközben a helyi borászatok és vendéglátók tematikus ajánlatokkal csatlakoznak az eseményhez. A szervezők szerint a cél, hogy a Sopron Fest a régió meghatározó nyári kulturális eseményévé váljon, amely egyszerre szól a helyieknek, a térségben élőknek és a Magyarország minden részéből érkező fesztiválozóknak. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

Még mindig a darálót halljátok itt a Rádió Morán, a mikrofonnál és a keverőpultnál Keszter, azaz DJ Laci. E-mail címünk daraló@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Bulgária idei Eurovíziós dalával megyünk most tovább, jön Dara és a Bangrang.

Mert... Eddig tartott a daráló első két órája, most jön a daráló DJ az én vadonatúj mixemmel. 23 órától a hard darálóban ma csak és kizárólag Goa és Psytrance zenék szólnak egy órán keresztül. Éjféltől pedig a Transmission Club Night-ot hallhatjátok itt a Rádió Morán. Én Kessler vagyok, további kellemes rádióhallgatást kívánok!